Hot Modus Podrui Krát. Tentokrát Hot Beat. The Heartbeat. A DJ Sample in the mix.